0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledel gyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezelnek a növények, nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériportok próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő ígérkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórházszövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Fejér vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán keresztül érhető el. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik, minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n. Családi napot rendeznek május 16-án a Kulcsi Fekete István általános iskolában. A programok délelőtt 9 órakor kezdődnek. Az esemény szervezője a 100 holdas pagony óvoda és bölcsöde. A színpadon láthatjuk a Medúza Dance Crew táncegyüttest, ők a közönséget közös táncra hívják majd. Az Eleven társulatot is a fellépők között találhatjuk. Mesejátékokat adnak majd elő, lesz kreatív sarok gyerekeknek, becsületkasszás üteményvásár. Külön érdekesség a krízis kamra feltöltése. Rászorulóknak gyűjtenek adományokat, a szervezők tartós élelmiszereket, lisztet, rist, konzerveket, babot, lencsét vagy szörpöket, bébi ételeket és tisztítószereket várnak, írja a Duol. A Szegeden rendezett kajakkenu világkupa versenyen egy távon volt érdekelt a DKS sportolója, Hajdú Jonatán, aki C2 500 méteren állt rajthoz Fejes Dániellel. A duónak elsőként szombaton este volt jelenése az előfutamban, másodikak lettek a futamban. A folytatásban vasárnap délelőtt a középfutamban kellett ismét bizonyítaniuk. Hajdúik remekül kapták el a rajtot és féltávnál a második helyen lapátoltak. A hajrában nagy csata bontakozott ki az első három helyen. Végül Jonatánék maradtak a másodikok, viszont az ugyanebben a futamban érdekelt a hazai válogatót a Dunaújvárosi kenusik előtt végző Kollár Kristóf és Juhász István meglepetésre nem jutott tovább a világbajnoki bronzérmes egység. Negyedik lett, így csak a B döntőben voltak érdekeltek. A vasárnap délutáni döntőben Hajdúék jól kapták el a rajtot, 250 méternél még harmadikok voltak, csak a hajrába estek vissza, így végül a hetedik helyen zártak. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a háromnapos versenyt. Dunaújvárosban az ingyenes gombavizsgálat a papírgyári úton a Gesztelep helyén a Vásártér mellett érhető el. Ez alapesetben hétfőnként és szerdánként 8 és 10 óra között érhető el. Az önkormányzat közösségi oldalán közzétett posztban azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy május 11-én és 13-án szünetel az ellenőrzés az érintett helyen, így a gombát begyűjtők ezt vegyék figyelembe a gyűjtés és bevizsgáltatás tervezésekor. Az idén eddig mintegy 2500-an kapcsoltak be az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége online játékába, a Pénzmesterek versenybe. Az érdeklődők május 11-én éjfélig még regisztrálhatnak és kitölthetik a kvízeket, így indulhatnak a közel 4 millió forint ősdíjazású verseny nyereményeiért. A Pénzmesterek játék bárki számára nyitott, de csak a 9-10-11. Évfolyamon tanuló középiskolások eredményeit értékelik innen Fejér vármegyéből is. A felkészülést online elérhető tudástár, valamint gyakorló kvízek segítik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem, a Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejér vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is,

0: Borra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, május 12-én, kedden a pongrácok vannak ma soron, ők a névnaposok, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Scissor Sisters, a Super Stereo és a KLF az első hármas egység, aztán jövök vissza majd a mai nappal kapcsolatos további infókkal. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk a régi.
1: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 12-e van, az év 132. napja. Kedd, a pongrácok névnapja. Ma van az ápolók világnapja, az ápolók nemzetközi napja, amelyet Florence Nightingale 1820-as születésnapja tiszteletére tartanak. A brit ápolónő az ápolóképzés kiemelkedő halakja volt. A következő percekben pedig Sompol folytatja, aki most vasárnap este a Budapest Parkban koncertezik. Jön a Get Busy a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Shake that.

0: Best FM, a legjobb zenék. Markáns hidegfront jön záporokkal, zivatarokkal, és visszaesik a hőmérséklet is. Részletek a hírek végén. Fél hét mindjárt, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Nem sokára zenélünk tovább Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges munkakezdés 2029-ben várható, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A Petőfi híd felújítása elkerülhetetlenné vált. Már az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák miatt több helyen áttázik a pályalemez. A híd fősaruk, a járdák és a korlátok szintén cserére, illetve felújításra szorulnak. A Dunahidakra jellemző 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés időszerűvé vált. A tőrös darazsak nem veszélyesek, sem az emberekre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogárlárvákat. Az óriás, tőrös darázs ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrös darazsak nem agresszívek, és csak akkor használják fullánkjukat, ha megfogják őket. Újabb halálos medve támadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medve támadás történt. Ott egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton, Kovászna megyében is. A férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él az optimális 4 ezer helyett. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórházszövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szépirodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római várostészt érintik, minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl majd a levegő, délután 12-22 fok közé melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 12-én kedden, hidegfront érkezik sokfelé, esővel, záporral, főleg keleten, zivatarokkal. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az időjárás. 12 és 22 fok között alakul a maximum, délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mojo Dala, a Chilina Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebb hírek, május 12. kedd. A következő órában pedig olyan előadókkal találkozhatunk, mint például Olay Ibolya.
2: Nekem az élet édes méreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: Vagy a Daxos.
3: Barbra Streisand.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Fejér vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán keresztül érhető el. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik, minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Bár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok május 12-én, kedden a Pongrácok névnapján, 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok, Rihanna, és a Pondori Play indítja az órát, jön a Wakefield még, és Will Smith is többek között, és jöhet a közlekedési információ, ha már is van. Hívható SMS Fiber számunk egyben 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenéjék. Két legendás színésznő, egyikőjük a zenei világban is maradandót alkotott. 1907-ben ezen a napon született Katharine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai színésznő, a folytatásban pedig a kétszeres Oscar, négyszeres Primetime Emmy és tízszeres Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró és producer által inspirált dal, melynek a címe az imént emlegetett színésznő neve Barbra Streisand, a Besten a Daxos-szal megy tovább a kedreggel. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. What a Man áradozik hamarosan, a Salt and Pepper. Előtte meghallgatjuk május 12-e legfrissebb híreit. Mindjárt 7:30, jó reggelt, jó utat, ha már is dugó baleset van valahol. Várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Május 12-én kedden folytatódik a miniszterelnök jelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Az E.ON Hungária lezárta a több mint 114 milliárd forintos áramhálózat fejlesztési programját. A beruházás során országszerte több mint 1800 kilométernyi hálózat újult meg, és több mint 2800 transzformátort korszerűsítettek. A fejlesztéseknek köszönhetően ritkábbak és rövidebbek lehetnek az áramszünetek, miközben gyorsabbá vált a hibák elhárítása is. A program célja az volt, hogy a hálózat nagyobb mennyiségű, megújuló energiát, főként lakossági napelemek által termelt áramot tudjon fogadni. Az E.ON szerint a fejlesztések a jövőben is folytatódnak. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Szentesen május közepétől június közepéig rendezik meg a Kultfest összművészeti fesztivált. A program sorozatban koncertek, kiállítások és irodalmi estek várják az érdeklődőket. A fesztiválon különleges tárlatok, könyvbemutatók és alternatív zenei programok is helyet kapnak. A Kultfest június 15-én indiai klasszikus zenei koncerttel zárul. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebb és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó GKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expressek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem, a Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 12-én kedden Pongrácz napjában a névnaposoknak és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 98 éve a mai napon született Burt Bacharach, többszörös Oscar és Grammy díjas amerikai énekes, dalszerző. Hey. 59 éve a mai napon jelent meg Jimi Hendrix bemutatkozó lemeze. Hét éve ezen a napon született Wing Rames, amerikai színész, ő volt a maffia főnök például a Ponyvaregényben. Ma 60 éves Stephen Baldwin, amerikai színész, 1972-ben ezen a napon született a brit R&B énekes Mark Morrison, illetve 1981-ben szintén május 12-én Rami Malek, Oscar-díjas amerikai színész, Freddie Mercury megformálója a Queen filmből. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek! Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szokásosnál picit erősebb reggeli forgalomban kitartást, jó utat kívánok mindenkinek. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. Vagy a Magna Cum Laude-től. Telefon, SMS, Viber. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint egy gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebb és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Családi napot rendeznek május 16-án a Kulcsi Fekete István általános iskolában. A programok délelőtt 9 órakor kezdődnek. Az esemény szervezője a 100 holdas pagony óvoda és bölcsöde. A színpadon láthatjuk a Medúza Dance Crew táncegyüttest, ők a közönséget közös táncra hívják majd. Az Eleven társulatot is a fellépők között találhatjuk. Mesejátékokat adnak majd elő, lesz kreatív sarok gyerekeknek, becsületkasszás üteményvásár, külön érdekesség a krízis kamara feltöltése, rászorulóknak gyűjtenek adományokat, a szervezők tartós élelmiszereket, lisztet, rist, konzerveket, babot, lencsét vagy szörpöket, bébi ételeket és tisztítószereket várnak, írja a Duol. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Amikor is, de főleg a 90-es években, hát nagyon sokat használtuk őket, volt kártyás, meg érmés, telefonfülke. Erről szól a Maroon 5 óranyitó dala, Payphone, jön nem sokára Christina Aguilera, és a 5 is a Keep on Movin-nal, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Budapest FM-a legjobb zenék. Aggódnak a rajongók a No Doubt gitárosa Tom Dumont miatt, aki közösségi oldalán tett megrázó vallomást. Néhány éve Parkinson-korral diagnosztizálták. Most még képes gitározni, májustól több alkalommal is fellépnek a Las Vegas-i Sphere-ben, a szórakoztatás jövőjének számító arénában. Már pár rajongói videó látható a YouTube-on, hát így videón keresztül is szédítő a látvány szó szerint. Egyébként az izommerevséget és koordinációs problémákat is okozó kor különösen aggasztó lehet egy gitáros számára. Dumont azonban egyelőre még szerencsére tudja uralni a kézmozgását. Ők jönnek a Just a Girl-lel, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék. Két baleset M0 Sziget-Szent Miklós térségében, az M1-es felé három autó és egy kis teherautó ütközött. A belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km. M7 Budapest felé Kápolnásnyék térségében. Négyen koccantak a 46-os kilométernél, szintén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Jó utat, még több az iméntihez hasonló funky himnusz ma este mixben is meghallgatható, 6 és 8 között a Night Shift-ben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya mixel.

Best FM-mel legjobb zenék jön a Durán Durán, nem csak itt és most az étterben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, hanem 14 év után Budapestre is visszatérnek méghozzá. Június 28-án este 8 órakor adnak koncertet a Papp László Budapest sportarénában. Most Reach Up for the Sunrise című dalukkal megy tovább a kedreggel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ezek közül pedig nézzünk gyorsan kettőt, amely biztosan szólni fog 10 után. Well Hello, Rakpart.
2: Hányszor elmet bír még el a rakpart? Most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: És Desert Rose, Sting és Chab Mami duettje. Itt a vége a kedd reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvenceink nélkül. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha a közlekedési info van, ide jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. 41 alkotás látható a május 13-án szerdán kezdődő jubileumi 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az előzsűri rendkívül szigorú szelekciót követően állította össze a versenyprogramot. Több mint 400 nevezett alkotás közül választották ki azt a 9 nagyjátékfilmet, 5 dokumentumfilmet, 13 kisjátékfilmet és 14 videóklippet, melyet játszanak a belvárosi moziban. Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Május 12-én kedden folytatódik a miniszterelnök jelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáró hajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív lett, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius tengeralattjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a dual.hu-n. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Always on Time, mindig időben címmel az első Zsárultól és Ashantitól. Például rálépni a fékre, hogyha ez nem jön össze, akkor van baj. Ez történt az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében. 4-en koccantak, kisebb torlódásra tessék készülni. Jó utat, 5 perccel múlt 10, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenéjék irány 1993, amikor is az Astri formáció sikeresen ötvözte a jazz-t, a funkit és a rappet. Ennek tanúbizonysága a most következő 4,5 perc. Jön már is a Cantaloupe Besten.

0: West FM a legjobb zenék. Tart a helyszínelés az M0-áson egy korábbi baleset helyszínén. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós térségében három autó és egy kis teherautó ütközött. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta 9 kilométert. M30-as Nyíklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható, ott is nagy a torlódás, és baleset történt a Tinje-Pilis Csaba összekötő úton, a 3-as kilométernél félpályás korlátozás követel figyelmet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A friss hírek után a délelőtt utolsó órájában visszaülünk a nosztalgia vonatra a Bestiákkal. És a Charles and Eddie duóval is. ...0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó baleset van valahol, várom a közlekedési információt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény május 11-e és 22-e között várja a jelentkezőket több ágazatban is. A technikumi képzések között elérhető az elektronika és az elektrotechnika, a rendészet és a közszolgálat, valamint a specializált gép és járműgyártás. A szakképzőiskolai képzésben elektronika és elektrotechnika, illetve gépészet szakokra lehet jelentkezni. A felvételi kérelmekről az iskola vezetése május 22-ig dönt. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az intézmény honlapjáról tölthetők le, majd postai úton kell benyújtani a Dunafer Technikum és Szakképzőiskola részére. A jelentkezésekkel kapcsolatos további információ a 0670-425-96-os telefonszámon, illetve a titkárság kukac.dunaferiskola.hu e-mail címen kérhető. Részletek a dunaonline.hu oldalon. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szépirodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Holnap kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd a napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 fok körül várható, napközben 19 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása, délután eskütétel, választási plakátok, itt a határidő. Vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt a megrendült közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb küldetésének. Arról is beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa hangsúlyozta, a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. A vidék helyzetének alakulása a közös jövő egyik kulcsa, hangsúlyozta Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszterjelölt. Úgy fogalmazott, sok helyen van lemaradás, és ezen a helyiek bevonásával kell változtatni. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen, a barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kenelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik, kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járás bíróság dönt majd ügyében. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már is belekezdünk a délelőtt utolsó órájába. Van a Számorózival, készül az Animal Cannibals, jön Jesse J, a Halott Pénz, a Rascal Flatts és az ATV is. Ha pedig dugó baleset van valahol, a közlekedési információt is várom. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max Levente vagyok.

Ezt a film a legjobb zenék. A Verdák című Pixar animációs film betét dalával megyünk tovább az amerikai Rascal Flatts dalával, Life is a Highway. Egyébként a Cars nem csak a gyerekek kedvence, hanem a Pixar egyik legapróbb részletekig kidolgozott filmje is. Aki legközelebb megnézi, figyelje meg a felhőket. A Pixar grafikusai még az eget is autósították, a felhők gyakran keréknyomokra vagy gumiabroncs mintákra hasonlítanak.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Még korábban az M30-ason Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a belső szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon, ezért a 15-ös kilométernél az M3-as felé a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv használható. Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében a 143-as és a 144-es kilométer között. Sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. James Morrison jön, és a You Give Me Something, én is adok valamit, egy-két jó tanács, esernyő, és egy melegebb pulcsi is el kell ma már. Itt a Hidegfront, Zápor Zivatar is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap visszaáll a rend a Best délutánban, ma viszont még Hori kollégám indítja Westlife dalát a hírek után Majoros Rita helyett. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Max Szemlevente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli felvétel eljárást hirdetette a Dunaferr Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény május 11-e és 22-e között várja a jelentkezőket több ágazatban is. A technikumi képzések között elérhető az elektronika és az elektrotechnika, a rendészet és a közszolgálat, valamint a specializált gép és járműgyártás. A szakképzőiskolai képzésben elektronika és elektrotechnika, illetve gépészet szakokra lehet jelentkezni. A felvételi kérelmekről az iskola vezetése május 22-ig dönt. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az intézmény honlapjáról tölthetők le, majd postai úton kell benyújtani a Dunaferr Technikumi Szakképzőiskola részére. A jelentkezésekkel kapcsolatos további információ a 0670-425-96-os telefonszámon, illetve a titkárság kukac.dunaferriskola.hu e-mail címen kérhető. Részletek a dunaonline.hu oldalon. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik, minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalják az adóhatóság. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Elszámoltatást, átvilágítást, új ombudsmanokat is ígértek a miniszterjelöltek. Nem mindegy, hogyan mossuk meg a zöldséget, hamis katonai behívók miatt nyomoznak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatok rendszeréért és a kultúráért felelős miniszterjelölt közölte, átvilágítják a nemzeti kulturális alapműködését, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában és helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki, délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. Evés előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, a nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
4: Spenót saláta ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni.
3: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás miatt. Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő. A péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, már csak a mai napon, ugyanis holnap majd mindenki visszakapja Majoros Ritát, de ezt a keddi napot együtt töltjük és együtt pörgetjük le a munkaidőt, karöltve a legjobb zenékkel. Bekészítettem már ebbe az órába a Love Message-t, a Love Message-el és a Westlife dalával indulunk, ez az Uptown Girl!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád. Az elmúlt 2,5 percben szép napot kívánok mindenkinek. Május 12-e van, méghozzá a pongrácok ünneplik a névnapjukat. A születésnaposok között pedig Frenkie de Jongot, holland válogatott labdarúgót és Rami Maleket köszönhetem, aki Freddie Mercuryt alakította a Bohemian Rhapsody filmben. És muszáj vagyok megemlíteni még valakit, ugyanis az én édesanyám is ma ünnepel, szóval Isten értesse az ünnepelteket és az édesanyámat. A legjobb zenék pedig jönnek, hogy feldobják a munkaidőt nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek. A Top azzal folytatjuk a nosztalgiázást, szól a New Millennium. What is fact? Should you be a reason for us to change?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Maker rázta fel az ebédidőnket a Money Monday-jal, és azoknak, akik éppen az utakat róják, van egy közlekedési információm a 12-es főútról, amit Attilától kaptam, a 16-os kilométernél Nagymaros és Zebegény között megállítják a forgalmat ilyen 10-20 percekre, mert valamit vizsgálnak. Nagyon szépen köszönöm, Ati, az információt, és hogyha bárkinek lenne még, akkor dobja az SMS és Viber számunk 0620-55-55-155. Egy kicsi szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Shania Twain is itt lesz majd velem. A Man I Feel Like a Woman-et már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán természetesen folytatjuk a munkaidő töltését a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény május 11-e és 22-e között várja a jelentkezőket több ágazatban is. A technikumi képzések között elérhető az elektronika és az elektrotechnika, a rendészet és a közszolgálat, valamint a specializált gép és járműgyártás. A szakképzőiskolai képzésben elektronika és elektrotechnika, illetve gépészet szakokra lehet jelentkezni. A felvételi kérelmekről az iskola vezetése május 22-ig dönt. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az intézmény honlapjáról tölthetők le, majd postai úton kell benyújtani a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola részére. A jelentkezésekkel kapcsolatos további információ a 0670 425 96-os telefonszámon, illetve a titkárság kukac.dunaferiskola.hu e-mail címen kérhető. Részletek a dunaonline.hu oldalon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készítelt, a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Itt Fejérvár megyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Átlagos szamócatermés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 2000-2500 tonna körül alakulhat. Itt Fejérvár megyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Emelik a legkisebb nyugdíjakat, maradnak a családi kedvezmények. Lelőtt a tek egy idős férfit Monoron, még kora este is számíthatunk esőre, záporra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. Kármán András pénzügyminiszterjelölt közölte, maradnak a családtámogatási és lakástámogatási kedvezmények, megduplázzák a családi pótlékot. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat, és megtartják a 13. valamint a 14. havi ellátást is. Idővel kivezetik a különadókat, visszatér a kata. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri posztvárományosa, a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kijelentette, átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét. Délután 4-kor kezdődik az országgyűlés következő ülése, amelyen a miniszterek leteszik esküjüket. gázriasztó fegyverével tüzet nyitott a rendőrökre egy idős férfi monoron. A tekesek lelőtték a 72 éves nyugdíjast, meghalt. Előtte zavartan, agresszíven viselkedett, több bejelentés is érkezett a helyi kapitányságra. A rendőrök tárgyalni akartak vele, ám ő kést rántott, majd rálőtt az egyenruhásokra. További részleteket egyelőre nem közöltek a történtekről. Reformétkeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
3: Felhős szeles időre számíthatunk, eső, illetve zápor is valószínű. 15 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek viszont a meteorológusok szerint újabb záporokat ígér, 18-24 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az ebédszünet végéhez értünk, de jó hír mindenkinek. Itt vannak a legjobb zenék a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori, és a hangulatot fel fogja rázni majd például Will Smith, a Man in Black-et hozom tőle, de itt lesz velem Robbie Williams is, na meg a Fate lesz, ugyanis a One Step Too Far-ral indul az óra. Rádiózzunk együtt ezen a csodás kettél utánon.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ilyen az élet. Hát ez a mondás akár az én helyzetemre is lehetne igaz, ugyanis amikor jöttem befele dolgozni, akkor bizony-bizony még el kellett a pulóver és a kabát magamon, most pedig kinézek az ablakon, és olyan gyönyörű napsütés van, hogy miért nem lehetett ez így, amikor én pont a szabadba voltam. Tegnap, mikor elköszöntem, akkor pont ugyanez volt a helyzet, hogy addigra megint elromlott az idő, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy kijár nekünk a napsütésből, én már azt akarom élvezni, mint ahogy Will Smith-ék is teszik Miami-ba, bár most nem azzal a dallal jön, hanem a Man in Black-kel ide a Best-re.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt BBD és az I Need Your Lovin. Folytatom hamarosan, csak egy rövid szünet következik, és itt lesz velem az az előadó csapat, akiről utoljára akkor hallhattunk, mikor 2021-ben egy dokumentumfilm jelent meg róluk, de most 2026-ban fölrobbantják Észak-Amerikát, hogyha lehet így mondani, mert bizony-bizony a TLC-vel és az MVOG-gal közös turnéra indul a Salt and Pepa, és most hozzánk, majd rövidesen hozzák a Suppot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy rövid szünet, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig szólnak a legjobb zenék a munka mellé. Bekészítettem például a Jamiroquait, a Kéntet Hitter érkezik majd a csapat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény május 11-e és 22-e között várja a jelentkezőket több ágazatban is. A technikumi képzések között elérhető az elektronika és az elektrotechnika, a rendészet és a közszolgálat, valamint a specializált gép és járműgyártás. A szakképzőiskolai képzésben elektronika és elektrotechnika, illetve gépészet szakokra lehet jelentkezni. A felvételi kérelmekről az iskola vezetése május 22-ig dönt. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az intézmény honlapjáról tölthetők le, majd postai úton kell benyújtani a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola részére. A jelentkezésekkel kapcsolatos további információ a 0670 425 96-os telefonszámon, illetve a titkárság kukac.dunaferiskola.hu e-mail címen kérhető. Részletek a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n.
3: Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája, vádat emeltek a barbár kutyaszaporító ellen. Nem volt egyszerű döntés, megvan az idei Balatonfagyia. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén már nem módosítják az SZIA rendszerét, az áfát viszont bizonyos termékek esetében csökkenthetik, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Hozzátette, számításaik szerint jövőre több mint 200 ezeren már kevesebb személyi jövedelemadót fognak fizetni. Emellett a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek és egyes élelmiszerek esetében már idén mérsékelhetik az általános forgalmi adót. Délután 4 óra a határidő, addig el kell távolítaniuk a közterületeken elhelyezett plakátjaikat az országgyűlési választáson indult jelölteknek, pártoknak. Ha nem teszik meg, akkor az önkormányzatok intézkedhetnek, aztán kiszámlázhatják a költségeket a szervezeteknek. Állatkínzásért emeltek vádat egy férfi ellen. A barbár szaporító majdnem 40 kutyát tartott borzalmas körülmények között egy Szegléthez közeli településen, láncra verve, szűk kennelekbe zárva, enni-inni alig adott nekik. Kettőnek az életét is kioltotta. A ceglédi járásbíróság dönt majd ügyében. Megvan az idei Balatonfagyia, 18 cukrászda 30 különlegességgel nevezett a viadalra. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a térségben.
5: folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydartozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürden Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
4: Záporok, zivatarok érkeznek, és a folytatásban is változékony időre számíthatunk, már is mondom a részleteket. Újabb felhősáv érkezik fölénk, csapadékot is hoz magával. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, ahol elered, ott még erősebb lesz a szél. Késő este 6-13 fok várható. Holnap már derűs órákra is készülhetünk, ugyanakkor a keleti ország részben előfordulhat egy-egy zápor, 15-20 fok következik. A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtöktől ismét melegszik az idő, a péntek csapadékot is 18-24 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A délután kellős közepén bizony hozzá vagyunk még láncolva a munkához, de nem kell izgulni, itt vannak a legjobb zenék. Azért, hogy jól teljen a munkaidő, és apropó láncolás, hozzázárás, Akon dala már biztos, hogy szólni fog, a Locked Up-pal érkezik majd, az óra elsője pedig Melanie C.A., az I'm Turn to You-t indítom. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM, a

Pest FM a legjobb zenék. Jön egy olyan előadó, akinek szerintem ez a dal betonozta be a karrierjét. 2004-ben ugyanis a stúdióból frissen kiadva hatalmasat ment, mert saját érzelmeit énekelte meg a kissé orhangú bár sejmes Akon, akinek ez lett a védjegye, hogy így énekeljen. A Locked Up-pal érkezik most ide a Pestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Óriásit robbant ez a dal régen is, és most is szépen felrázta a kis munkaidőnket, hogyha lehet így mondani, és az ütemből meg a ritmusból nem veszünk vissza, maradunk továbbra is, és zúzunk hamarosan a rövid szünet után majd például Usherrel, ugyanis a Yeah-t már bekészítettem tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után jönnek a 2000-es évek, ugyanis most onnan szemeztem ki egy igazi, ikonikus csapatot, a Black Eyed Peas-t, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Don't Punk With My Heart-tal megyünk tovább most itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Könyvadomány segíti a gyógyulás időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson számukra. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten, május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik, minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosukban, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a dual.hu-n. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Holnap kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd a napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 fok körül várható, napközben 19 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon szép kedd délutánt mindenkinek, aki itt van velünk jelenleg a 93.1 Best FM-en Dunaújvárosból is a környékünkről. A mikrofon mögött Molek Csongor egészen este 6 óráig szokás szerint, és bekészítve a legkirályabb zenék, a nagy kedvencek a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Sophie Alice Baxter-rel kezdünk, és szól a Get Our You.
3: 93.1 Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Május 12-e van már, kedves dunói városi hallgatók. Hello mindenkinek! A nevem Molek Csongor, névnaposaink pedig a Gyöngyik, Johannák, Dalmák, Viktorok és Pongrácok. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sok egyi dunói városban is a környékünkön. 119 évvel ezelőtt felavatták a Zeneakadémia új épületét, és 49 évvel ezelőtt a világon először a Pink Floyd kvadrofonikus koncertet adott. Híres emberek, akik május 12-én születtek, csak megnézzük a listát, 154 éve látott napvilágot Telcs Ede, szobrász, éremművész. 97 esztendeje született Heller Ágnes, filozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. És 84 éve látott napvilágot Galántán, Kardos István, Balázs Béla díjas író, aki ünnepel dunói városi hallgatók bármilyen okból, szülinap, névnap, házassági évforduló. Isten éltesse nagyon sokáig. A Sugababes felvételét hozom most a Besten. A dal a Hole in the Head.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en elég nagy a forgalom, így a délután kellős közepén a környékünkön. Türelmesen, szabályosan vezessenek, kedves dunai városi közlekedők. Végzik még mindig a csomópontépítési munkálatokat az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél útszükület lassítja a haladást. Aztán építési munkák miatt szintén fennakadásra számítani kell a Kulcsi bekötő úton, az 51-122-esen a 0-1-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. És kátyúzási utómunkálat miatt Örkény-Tas összekötő úton az 52-05-ösön a 13-as 15-ös kilométer között itt is félpályás lezárásra kell számítani. Aki vezet jelenleg és egyéb infója van közlekedéssel, utakkal összefüggésben, kérem jelezze már felénk, hogy segíthessünk minél gyorsabban a többieknek. 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Staccato felvétele következik a Besten, meghallgatjuk a Here We Go című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en üdv mindenkinek, Dunaújváros és a környék, lepörgetjük az első közös óránkat így a délután kellős közepén kedden, és aki még melúszik, kitartást kívánok. A mikrofon mögött Molek Csongor, kezdünk egy amerikai előadóval mindjárt. Ő Justin Timberlake, és szól a Sexy Back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Több mint 2500 esetben állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenő idővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a jármű forgalmi engedélyét. Új közösségi térrel bővült a Fejérvár megyei Ercsi. A Játék Összeköt elnevezésű játszótér építési program keretében az országban 43. helyszínként befogadó játszótér létesült, ahol fogyatékossággal élő gyermekek és épp társaik együtt akadályok nélkül játszhatnak. A vár tematikájú közösségi téren akadálymentes játszóház, háromállású hinta, kombinált csúszda, valamint kockamászóka gondoskodik a gyermekek felhőtlen kikapcsolódásáról. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercze-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt. Ott egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton, Kovászna megyében is. A férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12.000 medve él az optimális 4.000 helyett. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő várható, többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. A csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt, főként az Észak-Dunántúlon olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 12-22 fok valószínű, az Alföldön lesz melegebb az idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat a Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. Maradni 2 egész óránk arra, hogy tényleg együtt jól érezzük magunkat. És lesznek még hasznos infók is a legjobb zenék mellett. A nevem Molek Csongor. Kezdünk most Justin Timberlake és Timbaland közös számával. Ez a Sexy Back.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaújvárosban és a környékünkön. Holnap már szerda, beindult ez a munkahét is. Kedves dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Én Molek Csongor vagyok, és a szerdai időjárásról beszélünk azért pár szót, hogy jelenleg mit mondanak a jóslatok. Kezdetben lesz főszerepben a napsütés, élvezhetjük a délelőtti órákban. Aztán kora délutántól azt tapasztaljuk majd, hogy egyre több felé megnövekszik felettünk a gomoly felhőzet. Hát említik a csapadékot, de nem kiadós mennyiséget szerencsére. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt marad, helyenként éniköblökések kísérik majd itt a környéken is. A minimum hőmérséklet pedig 3-8 fok körül alakul, főleg a reggeli órákban, délután a csúcsérték 16-20 fok körül várható. Pollenterhelés, kedves pollenallergiás hallgatók! Az említett időjárásnak köszönhetően azért csökkenni látszik majd a környéken is a pollenterhelés. Jelenleg a tölgy, a pázsitfűfélék és az eperfafélék pollen szintje van közepes tartományban. Mostán este is a nagyslágere következik, a One Day in Your Life című dal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, és mint tudjuk, a legtöbben május 10-e a Magyar Mentők napja, és ezt ünnepelték meg a Dunaújvárosi mentőállomáson méghozzá nyílt nappal. Hát várták a lakosságot is, kedves hallgatók. Tákozdi Zoltán mentőtechnikus fogadta és kalauzolta a mentőállomásra érkező vendégeket, így ő említett jó pár infót a duol.hu hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, a Covid miatt elmaradtak a mentőnapok, utána pedig úgy alakult, hogy egyszer sem tartották meg. Az új állomásvezető, Flak István egyszer megkérdezte tőlük, hogy szoktak-e mentőnapot tartani. Amikor nemleges volt a válaszuk, tovább gondolták a dolgot, és stílusosan újraélesztették ezt a hagyományt. Megkeresték a Vöröskereszt dunaújvárosi vezetőjét, Fett Katalint, és Petrás Gábort, a Jó Szívből Dunaújvárosért akciócsoport elnökét is. Ők szívesen segítették az említett nap megszervezését. Az önkormányzat is támogatásról biztosította őket. A beszámolót videós tartalommal megtalálják a duol.hu hírportálon. Most egy különleges duett következik, Beyoncé és Sean Paul közös száma. Ez a Baby Boy.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, már belépünk lassan a késő délutánba így kedden, aki pedig melózik kitartást, dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor még a következő 60 percben, és hozom a legjobb zenéket, hogy mivel kezdünk? Christina Aguilera és Lil' Kim közös számával, ez a Lady Marmalade.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott azbesztel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol azbesztel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvései miatt hirdették meg. Segíti az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását, és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Több mint 270 tonna élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására az ország 436 áruházában a hétvégén. A felajánlott termékek között a köretfélék voltak a legnépszerűbbek, tésztából például 64 ezer kilónyi adomány érkezett. Sok vásárló gondolt a közelgő gyermeknapra, ugyanis 23 tonna édesség és bébi étel gyűlt össze. A támogatásokból 54 ezer darab, egyenként 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözésben élőknek. Szentesen május közepétől június közepéig rendezik meg a Kultfest összművészeti fesztivált. A program sorozatban koncertek, kiállítások és irodalmi estek várják az érdeklődőket. A fesztiválon különleges tárlatok, könyvbemutatók és alternatív zenei programok is helyet kapnak. A Kultfest június 15-én indiai klasszikus zenei koncerttel zárul. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő várható, többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. A csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt, főként az Észak-Dunántúlon olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 12-22 fok valószínű, az Alföldön lesz melegebb az idő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a dual.hu-n. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utcsó közös óránk indul itt a 93 egy Best FM-en, Dunaújváros és a környék. Én Molek Csongor vagyok, és jelentkezem még 60 percen keresztül, ahogy említettem, a legjobb zenékkel. Ja, és mindjárt közlekedünk, aki vezet, az maradjon velünk mindenféleképpen, meg a többiek is. Christina Aguilera és Lil' Kim zenél, és szól a Lady Marmalade.
0: 93 egy Best FM. A legjobb zenék. Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, Dunai Verső autósok. Közműépítési munkák még aktuálisak az Újsolti bekötő úton, az 52-124-esen a 0-as kilométernél, és lassabb a haladás mindkét irányban emiatt. És említettem a Kulcsi bekötő utat, itt is végzik az építési munkákat a szakemberek, az 51-122-esen a 0-1-es kilométernél, hát június közepén várható majd változás, jelenleg félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Ha van egyéb infójuk, utakkal kapcsolatban főleg, akkor jelezhetik bátran. 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Most Fedzsó és Ashanti közös szemet játszom, ez a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék, itt Dunói Városban is a környéken, és igen jó időben, remek hangulatban megrendezték a jubilómi 40. bringatúrát még szombaton, kedves hallgatók, városunk egyik legnépszerűbb közösségi eseményén. Közel 1000-en tekerték végig a Dunói Város és Mezőfalva közötti útvonalat. A bringások a Városháza téren gyülekeztek és egészen Mezőfalváig hajtottak, rövid pihenő után pedig már indultak is vissza, ide Dunói Városba. Hogy a hangulat valóban milyen volt, a fotók erről árulkodnak, a dunaiváros.com hírportálon megtalálják a beszámolót részletesebben, és rengeteg fotóval természetesen. Most meghallgatunk egy kicsit poprockosabb felvételt egy hölgy előadótól. Ő nem más, mint Avril Lavigne. A sláger pedig egy lányról és egy gördeszkás fiúról szól, akiket a társadalmi különbségek miatt elválasztanak egymástól. A kanadai hölgy Let's Go című albumára került fel, és 2002-ben jelent meg a Skater Boy című felvétel.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Hídunói városban is a környéken. A Pets and Small felvétele következik, meghallgatjuk még együtt a Feel Good című slágert, és kedre én elbúcsúzom, ha nem probléma, kedves Dunói városi hallgatók. Köszönöm szépen a közreműködést az előző 3 órára főleg mindenkinek, és további kellemes késő délutánt, jó pihenést kívánok, holnap szerdán pedig a délutáni órákban találkozunk. 3-tól jelentkezem majd hasznos infókkal és jó zenékkel, ahogy mindig. Maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Könyvadomány segíti a gyógyulási időszakát. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Könyvadományban részesült a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően a Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódás nyújtson a számukra. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n. Családi napot rendeznek május 16-án a Kulcsi Fekete István általános iskolában. A programok délelőtt 9 órakor kezdődnek. Az esemény szervezője a 100 holdas pagony óvoda és bölcsöde. A színpadon láthatjuk a Medúza Dance Crew táncegyüttest. Ők a közönséget közös táncra hívják majd. Az Eleven társulatot is a fellépők között találhatjuk, mesejátékokat adnak majd elő, lesz kreatív sarok gyerekeknek, becsületkasszás üteményvásár, külön érdekesség a krízis kamra feltöltése, rászorulóknak gyűjtenek adományokat, a szervezők tartós élelmiszereket, lisztet, rist, konzerveket, babot, lencsét vagy szörpöket, bébi ételeket és tisztítószereket várnak, írja Dúl. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Holnap kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok elsősorban a Tiszán túlon alakulhatnak ki. A nyugati-délnyugati szél mérsékelt, helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 fok körül várható, napközben 19 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Bécsben fogtak el egy Magyarországon körözött férfit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogadó parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csaknem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
4: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
5: És egy picit arrébb van még a dalban, amikor majd azt mondják, hogy funky, funky, pedig hát ez az eszenciája a mai napnak, vagy hát legalábbis a mai nap előttünk álló 120 percének, a Night Shift elejének. 6-tól 8-ig funky, hiszen kedv van, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től keddi rezidensünk DJ Hangya, ha nem ez játszok mögött.
0: Életünk legjobb.

0: minden megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagyon tündérek vagytok, tényleg csak egyszer kellett megemlítenem, belehúztatok, és megint az összes mixemen, ami ott van a Mixcloud profilomon, már van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy rajtam a sor, mindjárt dobom fel az újabb 5 mixet. Az eddigi 150 meg elérhető a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon.

érdemes feliratkozni, de ugyanúgy jöhetnek a lájkok a Facebook és Insta profilunkra is, ami gyakorlatilag egy és ugyanaz. Best FM Night Shift, úgyhogy jöhetnek oda is a hüvelykújak, mert hogy minden velünk kapcsolatos információt elsőként ott osztunk majd meg veletek.

0: Are you ready for this? Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Are you ready? Hey, are you ready for this?
1: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb személy.

0: legjobb mixek minden este.
1: És amíg az utolsó track ebben az órában kipörög, ez lesz a Basta Move, addig mi gyorsan helyet cserélünk Hangyával, és a következő 60 percben már ő áll a lemezjátok mögött. Funky, még egy órán keresztül itt a Besten, szóval senki sehova, pár perc, és innen folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény május 11-e és 22-e között várja a jelentkezőket több ágazatban is. A technikumi képzések között elérhető az elektronika és az elektrotechnika, a rendészet és a közszolgálat, valamint a specializált gép és járműgyártás. A szakképzőiskolai képzésben elektronika és elektrotechnika, illetve gépészet szakokra lehet jelentkezni. A felvételi kérelmekről az iskola vezetése május 22-ig dönt. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az intézmény honlapjáról tölthetők le, majd postai úton kell benyújtani a Dunafer Technikumi Szakképzőiskola részére. A jelentkezésekkel kapcsolatos további információ a 0670 425 96-os telefonszámon, illetve a titkárság kukac.dunaferiskola.hu e-mail címen kérhető, részletek a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n.
2: Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Itt Fejérvár megyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról. Markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, olykor viharos széllökések is kísérhetnek. Kora reggel 8-14 fok közé hűl, majd a levegő délután 12-22 fok közé melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Több ezer szabályszegést talált a rendőrség, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A 3 gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényeződést.
3: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A Roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia rivérát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hetek óta most te már tartozom egy vallomásra, vagy nem is tudom, egy felismeréssel inkább, hogy...
6: Kezdek félni.
5: Ne, még mindig a barikád innes oldalán vagyok, hogy... Hát most nem tudom eldönteni, hogy szerdán az Effinél, vagy nálad kedden vannak a kevésbé felismerhető verziók ismert dalokból.
6: Hát ez attól függ, hogy milyen hangulatom van.
5: Hát azért te szeretsz így mindig így a fincsükbe meg az extrákba belenyúlni.
6: Igen. Ez a mix is olyan lesz.
5: Most ezt akartam kérdezni, így készültél erre 60 percre is? Jó van, akkor de persze ettől függetlenül azért a funkin belül maradunk, pontosabban maradt hangja, hiszen mostantól már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül itt a beszél.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: De tényleg ezt így szoktuk elő, tudod, hogy a zene a San Francisco utcán. Figyelj, nem is beszéltünk arra, hogy lesz közben egy Seal koncert. Az téged nem mozgat.
2: Figyelj, én megmondom őszintén, voltam a 2000-es évek elején egy Seal koncerten.
1: A Szapé, vagy a...
2: Nem, a arénában, és...
1: Az akusztikuson.
2: Az akusztikus volt? Nem tudom, és ott ülni kell. Én nem szeretek ülni. Mármint, hogy könnyű zenei koncerten nem. De egyébként jó fej volt, mert a koncert, nem tudom, első harmadában így mondta, hogy álljon akkor most föl mindenki.
1: Azt tudom, ott voltam, az konkrétan nem az első harmada volt, az öt, hogy bejött, rögtön a killerre nyitott, és már a killerre mondta, hogy hopp, tessék fölhányni.
2: Ja igen, mondasz valamit, és akkor nem is értettem, hogy mondom, akkor minek kellett a szék? Talán az előzenekarhoz, és akkor valami egyszemélyes gitáros csávó volt az előzenekar.
1: Nem tudom, de figyelj, érdekes, mert most a tavalyi Simply Red is olyan volt, hogy volt, ahol ültetett volt, például ami a Brightoni koncert ott ülő, vagy a székek voltak a küzdőtéren is, nyilván ott se ült senki.
2: Hát valamivel el kell egymást gyapálni.
1: Bécsben meg full álló volt az, szóval, hogy ilyen teljesen számomra érthetetlen. De... Gondold ezt, tehát figyelj, jó lesz.
2: Mert figyelj, 40 fölött, nem árt, ha van ott szék alattad, nem?
1: És te meg már lassan mindjárt 50 fölött. És...

0: Next FM-en.
1: Na, akkor az élő 20 Sampled és Wikipedia egy személyben. Ez nekem Delaszó, ugye? Roller Skating Jam. De nem gondolom, nem ez az eredeti.
2: Nem, az szerintem úgy nagyjából 15 samplingből áll össze. De egyébként, hogyha fölmész valamelyik nagy streaming oldalra, ugye lehet ilyeneket mondani?
1: Hogy nagy streaming oldal? Persze.
2: Azt mondhatom. Na, és ott ezeket a verziókat nem kapod meg, vagyis nem találod meg, hanem valamilyen, nem tudom milyen átdolgozásban hallhatod a Delaszó felvételeket, tehát hogy nem az eredeti Delaszót hallod, mert hogy
1: ott is volt, nem? Valami
2: jogi probléma.
1: Igen. Talán igen, az volt, hogy ott is évekig nem voltak tisztázva a hangminták, és akkor ők ugye nem engedték föl, ugye, majdnem a teljes Delaszó katalógus ugye lemaradt.
2: De mi elhozzuk a kedves hallgatóknak.
1: Így. Egyébként, ami hasonló volt, ugyanez volt piciben a Spillerrel, meg a Groovejettel, hogy ott is az volt, hogy megkérték a jogokat simán Groovejetre, és amikor aztán mondták, hogy vagy fölrakták rá a Sophia Alice Baxter vokát, és akkor jött megint a jogtulajdonos, aki ki is volt az eredetije a Spillernek.
2: Melba Moore talán.
1: Igen. És mondta, hogy hát akkor kéne megint akkor jogdíj, és akkor mondták a Spillernek, hogy tehát, hogy meg kifizettünk egy csomó jogdíjat, és akkor mondták, hogy igen, a Groovejetre. De így, hogy vokál és hogy Groovejet, If This Ain't Love, arra külön jogosítás kell, arra külön beszéljük
2: szóval
1: a pénzt.
2: Szóval csenges még, barát.
1: És nem csengettek, és hosszú éveken keresztül meg se, tehát ilyen újranyomásban sem jelenhetett meg a Sophia Alice Baxter-os verzió, mert hogy hát nem voltak a jogok tisztázva.
2: Hát ez egy ilyen.
1: Úgyhogy aki viszont jogtiszta, nagyon különleges verziókat szeretne hallgatni, kettő.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor visszatérve még az előző körhöz, illetve a zenéhez nem passzoló téma felhozatala, ugye, ami egy kedvenc szokásom, hogy a Fugees
2: Radio Armat. Azt hittem, a tojásrántottáról beszélgetünk.
1: Azt majd a holnap, jövő kedre meghagyom. Szóval egy Fugees Radio Armat, az egy enya hangminta, azt nem tudom, tudtad el.
2: Enya.
1: Jó van, köszönöm szépen, mégiscsak kedv van, kár lett volna kihagyni. És hogy most nem lehet tudni, hogy hanyagságból, vagy úgy gondolták, hogy megúszszák, nem rakták fel az albumra, hogy ez egy enya. Tehát nem voltak tisztázva az izék, és akkor az enyának volt a kezébe a döntés.
2: És hogy ebből lett a hanyagság.
1: Majd otthon elmondom a családnak, akkor úgy látszik, hogy akkor ez téged annyira nem érdekel. Hangya, köszi, hogy itt voltál, szervusz, jövő kedden várjuk vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány, gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség, focikapuval a tetőn autózott egy brit sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kinevezte az új kormány minisztereit Csúlyog Tamás köztársasági elnök. Ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan holnap megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak. Horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek bennük. A gyakorlatokon légideszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Böröndi Gábor vezérezredes, vezérkari főnök elmondta, a közös felkészülés erősíti a NATO reagáló képességét és a térség biztonságát. Megvan az idei Balaton fagyja. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerővé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Egy teljes futballkapuval a kocsija tetején közlekedett egy brit autós. Ráadásul alig rögzítette a rakományt. A veszélyes manővert a rendőrség is videóra vette, a sofőrt pedig rövidre később megállították. A hatóság szerint a focikapu bármikor leeshetett volna, komoly balesetet okozva. Az autós végül pénzbírságot és büntetőpontokat kapott. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyó felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előttünk álló órában egyenesen Londonból érkezik majd a Rajinder Singh Rai, és szintén az Egyesült Királyságból jön majd Jyoti Prakash Mishra. Hogyha ezek a nevek így nem mondanak semmit, akkor mondom úgy, hogy mindenki értse. Jön Punjabi MC a Mundiantu Bakkével, és a White Town a Your Woman-del 8 és 9 között.
3: Ez a Night Shift a Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Kenny Staton évekig volt egy bántalmazó kapcsolatban, ahol volt minden 20. emeletről kilógatás, fegyverrel fenyegetés. Aztán, amikor sikerült kilépni ebből a kapcsolatból, ezt feldolgozandó írta meg ezt a dalt. Ami most Kim Mazzaltól érkezik, jön a Young Hearts Run Free. Itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Holnap indul az idei Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. A holnapi első etap Gyulát és Békés Csabát érinti, szóval ezen a környéken tessék majd időszakos lezárni.

Best FM a legjobb zenék. Petra, Linnea, Paula, Mark Lund nem fektetett túlságosan sok energiát a művésznő választásba. Megnézte a személyét, hogy pontosan melyik hónapban is született. Hát így lett ő szeptember. Jön a Cry For You, The Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hogy mely film szerepével azonosítják leginkább a legendás francia színész Jean-Paul Belmondot. Azt hiszem arra válasz az, hogy 22-ben az állami tiszteletadás mellett történt temetésén a Profi című film zenéjére vitték a koporsóját. És ugyanezt a filmzenét dolgozta át a Black Keteknek a most érkező Heartless című kislemezén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek az új kormány miniszterei. Ne együnk mosatlan gyümölcsöket. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyoztam, a kormány minden magyar emberrel dolgozni fog, határon innen és túl. A kormányfő a miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Magyar Péter emellett bírálta az előző kabinet működését, és azt mondta, az új kormány munkáját átláthatóság, csapatmunka és nyilvános döntéshozatal jellemzi majd. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket. A nyers termékek felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni. Fontos az is, hogy a keményhéjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Magyarországon körözött férfit fogtak el az osztrák hatóságok Bécsben. A 27 éves iraki állampolgár a feltevés szerint tavaly késsel megsebesítette üzlettársát, ezért nemzetközi körözést és európai elfogató parancsot adtak ki ellene emberölési kísérlet gyanúja miatt. A férfit az osztrák rendőrség különleges egységének segítségével a munkahelyén vették őrizetbe az osztrák fővárosban. Újra kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank. Tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ami több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Franciák, olaszok, angolok, svédek, dánok szépen körbeutazunk Európát a következő 60 percben. Erik Prydz hozza majd a pianót, itt lesz az Aqua, a Barbie Girl-el, az Ace of Base, a Cruel Summer-el, a DB Boulevard, a Point of View-val, és Bob Sinclair. A sor legelején ő érkezik, íme már is a Love Generation.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék tavaly egészen hivatalosan október 1-én ünnepelte 30. évfordulóját az NSYNC, és mivel hogy ezt nem nagyon maxolta ki a brigád, ezért mostanában ismételten felreppentek olyan pletykák, hogy ezt az évfordulót megünneplendő a teljes, az

Best FM, a legjobb zenék keresztbe kasú perelte egymást a zenekar és a játékgyártó. Volt itt rágalmazás, jogosulatlan védjegy használat, szexualizálás és a többi, és a többi. Végül aztán a bíróság az egészet komolytalannak nyilvánította, és nem lett per a dologból, de óriási reklám mind a két félnek, igen. Az Aqua érkezik a Barbie Girl-lel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Rádió 98.0 FM a legjobb zenék, és akkor svédek után még mindig maradunk a svédeknél, csak picikét a spektrum úgymond másik végéről válogatva. Az Ace of Base és a Cruise Summer után Erik Prydz érkezik a piánóval itt a Besten a legjobb zenék között.

otthon volt. Best of a legjobb zenék. Nagyjából a mai időjárás ismétlődik majd holnap. Leszámítva, hogy holnap már nem lesz szél, cserébe viszont kapunk meleg frontot. A felhő nagyjából ugyanannyi marad, és a ma elszórtan tapasztalható zápor zivatarból sem fogunk már holnap kapni semmit. 18 fokos nappali maximumra számítsunk szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A 3 gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződést.
1: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakomány biztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a Francia Rivierát, elkezdődött a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Holnap több órás napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor formájában. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön, gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral, szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt egy enszingal az előző 60 percben, úgyhogy nem tehetjük meg, hogy a nagy riválist kihagyjuk, úgyhogy éppen ezért 10 és 11 óra között érkezik majd a Backstreet Boys a Get Down-nal, de rajtuk kívül érkezik még Will Smith, Janet Jackson, a Fugees, a Depeche Mode és Flo Rida is az előttünk álló 60 percben itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Egy első helyezett, illetve valaki, aki végül aztán az élő sokba se került be, de mégis egy ország ismeri a nevét. Leona Lewis, a Brit X-Faktor győztese a Bleeding Love-val, aztán pedig Pápa Joci a Fekete Tövéssel. Így egymás után most itt a Besten.

ezt a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-dal itt a

Tehát a legjobb zenék 24 augusztusában, egészen pontosan augusztus 2-től 30-ig, addig gyakorlatilag elfoglalta Münchent, és külön egy számára épített szabadtéri stadionban heti két koncertet adott. Hát a Backstreet Boys idén össze lesz, picit túl fogja szárnyalni, 2 hét alatt nyomnak le 10 bulit Düsseldorf.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jamaica, Puerto Rico és Mexikó lesz úgymond felül reprezentálva a következő 60 percben. Köszönhetően az olyan előadóknak, mint például Sean Kingston, aki majd a Beautiful Girls-el érkezik, Carlos Santana, aki hozza a Dirty Dancing-et, vagy éppen Ainika Mózi a Here Comes the Hot Stepper-rel. Nina Sky-ék pedig indítják a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék. Van egy ember a Földön, akiről hivatalosan dokumentálva tudni lehet, hogy a most érkező dalt ki nem állhatja. Ez pedig nem más, mint Victoria Beckham, mert hogy a Spice Girls után leges-legelső szóló kislemezét ez a dal gátolta meg abban, hogy felérjen az angol kislemezlista élére. Hát az meg egy kisebb családi perpatvar volt, amikor a paparazzik lekapták, hogy David Beckham a kabriójában is ezt hallgatja csuma hangerőn. Jön Spiller és a Groove Jet.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékeztek, hogy tegnap este mit mondtam, hogy ha túl vagyunk a hétfőn, akkor utána már pikpak oda fogunk érni a hétvégéhez. És tessék, már a kedden is túl vagyunk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Csatlakozni fog hozzám DJ Effendi. Hozza a soha sehol máshol nem hallott remixeit, és a sehol soha meg nem jelent bootlegjeit. Szóval pop és rádiós lágerek lesznek holnap is, mint minden szerda este. Jön Sharam, a Party Old, a Time Out. Én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.